Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Ér.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hey!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: középső ujjam a hatalomnak.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott dallal. Kedves hallgató, a mai műsorom címe Brit invázió Amerikában. Szomorú és örömteli pillanatokat egyaránt tartogat ez az adás. A szomorú az, hogy a ma bemutatásra kerülő események tették hidegre néhány évre az amerikai pop és rock zenét, és sajnos megölték kedvenc zenei stílusomat, a duvap zenét. Ugyanakkor örömteli, mert a rock és a pop zene fejlődésének egy rendkívül fontos szakaszának lehetünk a részesei és fültanúi a mai és a következő adás. February 7th, kora este New York-i repülőtér. Leszállt a Beatles együttes repülőgépe, sok ezer fogszabályozós, síró, hisztériás és sikoltozó tinédzser üdvözölte őket. A Hotel Plaza előtt, ahol megszálltak, pedig Elvis halott, éljen a Beatles feliratú táblákkal fogadták őket. Történelmi pillanat volt. Amerika tinédzserei szinte egyik percről a másikra letaszították trónjáról a királyt, és a négy liverpooli proli srácot ültették a helyére. Majd kezdetét vette a brit invázió. Az angol zenekarok 1964 és 1967 között valósággal megbénították az amerikai rockzenei életet. A médiából úgy szólván teljesen kiszorultak az amerikai előadók, eltűntek az amerikai produkciók. A mai és a következő műsoromban bemutatom a brit invázió történetét, legfontosabb szereplőit, és sok-sok csodálatos és régen játszott zenét válogattam össze a műsorban.

önök Eszes István zenei válogatását hallják. A Beatles 1963. novemberétől uralta a brit karácsonyi zenei piacot. Decemberben a Top 20-ban 7, azaz 7 felvételük szerepelt. Menedzserük Brian Epstein a szigetországi piacot azonban kicsinek ítélte meg, ezért célként Amerika meghódítását tűzte ki. Amerika azonban nem volt kíváncsi rájuk. Úgy ítélték meg, hogy Angliából csak utánzatok jönnek. 1963 őszén Amerikába még a Beatles sem volt sikeres. Az első album felvételeiről a Capitol Records két opciót, de miután szakemberei meghallgatták az előbb játszott Please Please Me és a most lejátszásra kerülő From Me to You dalokat, nem kellett nekik.

Így a Beatles dalok kiadási joga a chicagói VJ kiadóhoz került, amely meg is bukott az első két kislemezzel. Így a most lejátszásra kerülő She Loves You kislemezt már a Swan Records adta ki.

szereted a Duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a Duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

Ezen a faramuci helyzeten Sid Bernstein, amerikai koncertszervező segítette át a projektet. Szervezett a srácoknak egy amerikai turnét. Nagy meglepetésre a művészeték szent helyén, a Carnegie Hallban kívánta feléptetni a liverpooli csapatot. És szintén megegyezett az amerikai szuper tévésztárral, Ed Sullivannel, hogy szerepelteti a gombafejeket a show műsorában. Azután döntött így, hogy Londonban, a repülőtéren személyesen is meggyőződött a Beatlemania természetéről. Azt mondta erről egy interjúba, ez pont egy olyan tömeghisztéria, mint ami Elvis Presley idejében nálunk is volt. Közgazdász vagyok, engedjenek meg egy apró megjegyzést a pénzügyi háttérről. 1956-ban Elvis 3 fellépésért 50 000 dollárt kapott ebben a műsorban. A Beatles most összesen 4500 dollárt. Ez nem zavarta Epsteint, neki a hírnév és a lemez eladás jelentette a várható nagy bevételeket. A Beatles együttes megérkezéséig összesen 2 brit szám vezette az amerikai slágerlistát. Hallgassuk meg ezeket, először Acker Birktől a Stranger on the Shore című dalt, utána pedig a Tornados együttes Telstar című a Stranger on the Shore című dalt,

1963 telén az amerikai közönséget még nem érdekelte a Beatles. Az első három kislemezük és két albumuk gyakorlatilag visszhangtalan maradt. Epstein egy New York-i séta alkalmával döbbent rá, hogy az amerikai zene hangzásvilága jelentősen eltér az angol zenekarokétól. A Beatles legutolsó dalában, az I Want to Hold Your Hand című dalban már hasonló hangzást vélt felfedezni. Ezért úgy döntött, hogy az új évben ezzel a lemezzel próbálják meghódítani az amerikai piacot. Marketing szempontból tudatosan és kreatívan építették fel a Beatles belépőjét az új világban. A kampánynak azt a nevet adták, The Beatles Are Coming, és 50 ezer dollárt költöttek rá. Fokozott figyelmet szenteltek a sajtó megdolgozásának,

így olyan amerikai lapok, mint például a New York Times, vagy a New Yorker, melyeket korábban nem érdekelt a rockzene, most sorban hoztak cikkeket az angliai Beatles-mániáról és az angol popzene sikereiről. Az I Want to Hold Your Hand című lemez 1964. január 13-án jelent meg az USA-ban.

némi nemű ösztönzésre az amerikai és a New York-i rádió diszjokik is elkezdték a számot folyamatosan játszani. A célpiac, azaz a tinik, ráharaptak a csalira. A dal 1964. január 18-án felkerült a Billboard 100-as listájára. A következő héten már a harmadik volt, február első hetében pedig egy héttel a Beatles érkezés előtt letaszította a csúcsról Bobby Vinton klasszikus nagy dalát, a Mr. Lonely-t. Hallgassuk meg a csúcsról letaszított dalt, énekel Bobby Vinton.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. Az időzítés tökéletes volt. Az I Want to Hold Your Hand 7 hétig őrizte vezető pozícióját, majd átadta helyét a She Loves You-nak. Ezt hetekkel később a Can't Buy Me Love váltotta föl a slágerlista első helyén. Hallgassuk meg most ezt a dalt. Can't buy me-

Az amerikai közönség 1964 elején szembesült először a Beatlemániával. A televízió akkor játszotta le a BBC The Birthday Sound című dokumentumfilmjét. És ez tetszett a tiniknek. Jól csörgött a lemezboltok pénztárgépe is. Az I Want to Hold Your Hand lemezből januárban néhány nap alatt 2 millió példányt, a Beatles pólóból 3 nap alatt 1 millió példányt adtak el. Üzletileg minden elő lett készítve. A műsorba később bekapcsolódó hallgatók kedvére elmondom, hogy a mai adásban az angol pop és rockzene invázióját mutatom be a 60-as évek közepén az Egyesült Államokba. A faltörőkos szerepét, és később az egész akció főszerepét természetesen a Beatles együttes játszotta. Mellettük azonban sok más angol énekes és pop együttes jutott szerephez. Közülök mutatok be most néhány dalt. Az első szám címe A Groovy Kind of Love, énekli Wayne Fontana, ez pedig a Chad and Jeremy duo A Summer Song.

Természetesen az angol énekesnők is sikerrel vették az akadályt. Bemutatom Petula Clark Downtown és This Is My Song című lemezét. Ezt követi Lulutól a To Sir With Love.

és ezután jött a nagy belépő, az antré. Február 7-én síró és zokogó lányok százai búcsúztatták a gombafejűeket a londoni repülőtéren. Miközben a gép az óceán fölött repült, az egyik New York-i rádióadó ilyen szövegekkel hergelte a tiniket. A pontos idő most, Beatles idő szerint 6 óra 30. A zenekar tagjai éppen 30 perccel ezelőtt hagyták el Londont, már az Atlanti-óceán fölött repülnek, útban New York felé. A hőmérséklet 32 Beatles fok. Na, ilyen előkészítés után a srácok február 7-én délután 13:30-kor érkeztek meg a New York-i repülőtérre, ahol több ezer fogszabályozós, síró és hisztériás tinicsaj üdvözölte az új bálványokat. A zenekar a Hotel Plázában szállt meg, a bejáratnál Elvis halott, éljen a Beatles feliratú táblákkal köszöntötték őket a várakozók. A felnőttek Amerikája két nappal később, február 9-én ismerte meg a zenekart, amikor Ed Sullivan tévésójából 5 dalt énekeltek el. Ezek közül 2-t most mi is hallgassunk meg. Énekel a Beatles, a számok címe All My Loving és az I Saw Her Standing There.

0: Ez az Ed Sullivan Show volt minden idők legnagyobb nézettségi műsora az amerikai televíziózás történetében. 74 millió ember nézte az adást. A szakemberek szerint ez a tévés szereplés fordulópontot jelentett a háború utáni amerikai kultúrtörténetben. A gombafejűek visszafonhatatlanul átformálták az új világot. A sikeres menetelés folytatódott. 11-én felléptek a washingtoni Coliseumban, másnap pedig a Carnegie Hallban. A politika is rávetette magát erre a tömeghisztériára. A brit követség tiszteletükre fogadást adott, az akkori brit miniszterelnök Sir Alec Douglas Home pedig már a beszédében is a zenekarral példálózott. Ilyeneket mondott: a Beatles az én titkos fegyverem. Ha bármelyik ország tartozik nekünk, csak azt kell mondanom, hogy csak akkor érkezik a Beatles, ha. Nem volt mindenki ennyire lelkes. A kritikusok egy része és a konzervatív sajtó persze fanyargott. Zenéjüket barbárnak, szövegüket pedig analfabétának minősítették. A New York Herald Tribune szerint a Beatles siker 75%-ban publicitás, 20%-ban hajviselet és 5%-ban pedig lendületes sikítozás. A Beatles eközben elfoglalta a slágerlistákat. Április 4-én az ő dalaik szerepeltek az amerikai slágerlista első 5 helyén, egy héttel később pedig a top 100-ban már 14 daluk jutott be. Ilyenre azóta sem volt példa a rock történelemben. A Beatles 1964 telén csak néhány hetet töltött az Egyesült Államokba, vissza kellett utazniuk Angliába első filmjük a Hard Day's Night-nak a forgatására. A Carnegie Hallban adott koncertjük után 3 nappal a Billboard című szaklap már arról cikkezett, hogy a Beatles nyomába inváziós csapatok fognak érkezni Angliából. Nagy-Britániának 1775 óta nem volt ekkora befolyása az amerikai ügyekre, írta az akkori újságíró, és igazából nem is tévedett. 1964-ben és 1965-ben az amerikai toplista első 100 helyén 52 hétig brit felvételek szerepeltek. Mai mesémet itt lassan lezárom. A brit inváziós csapatok megérkezéséről és sikereikről a következő műsoromban fogok mesélni. Előzetesen csak néhány név azok közül, akik a Beatles-t követve partra szálltak Amerikában 1964 és 65-ben. Cliff Richard, Searchers, Dave Clark Five, Jerry and the Pacemakers, Herman's Hermits, Hollies, Peter and Gordon, Nashville Teens, Animals, Cilla Black, Yardbirds, Trox.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőriei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
11: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
12: A
7: reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
7: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

Hölgyeim és uraim, köszöntöm az amerikai slágerlistámat. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940. júliusa óta publikál slágerlistákat. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz!

Hölgyeim és uraim! A mai műsorunkban az 1967-es év egyes számú sikerdalait mutatom be a Billboard amerikai zenei szaklap korabeli listája alapján. A szerelem nyarának évében 19 dal érte el a lista első helyét. Mi volt a szerelem nyara? A szerelem nyara az egy jelentős társadalmi jelenség volt San Franciscóba 67 nyarán. Közel 100 000 ember, többnyire fiatalok, hippik, beatnikek nyűltek össze San Francisco Haight-Ashbury negyedébe és a Golden Gate Parkba. A háttérben a Monkees dala szól, a Neil Diamond által írt dal 67 január 1-től február 11-ig vezette a listát összesen 6 hét.

a Buckingham's Kind of a Drag című dala 67. február 18-tól két hétig volt listavezető. Az együttes, egy Chicago együttes volt, amely brit imást próbált felmutatni. Mick Jagger és Keith Richards által írt Ruby Tuesday dalt 67. januárjában adták ki, eredetileg a Let's Spend the Night Together lemez B oldalaként. Március 4-én érte el a Billboard lista első helyét, ahol egy hétig maradt. A lirai, melankolikus hangvételű szerzemi egy nőről szól, aki szabadon él, saját szabályai szerint. A Supremes együttes Love is Here and Now You Are Gone című dalt 67. januárjában adták ki, és március 11-én egy hétig vezette a Billboard listát. Ezt a három dalt játszom most le.

A Beatles együttes Penny Lane dala március 18-án egy hétig volt a Billboard lista első helyén. A dal Liverpooli utcára kapta a nevét, amely Paul McCartney gyermekkorának fontos helyszíne volt. Érdekesség, hogy a Penny Lane-t egy dupla A-oldalas kislemezként adták ki, a Strawberry Fields Forever-rel együtt, ami talán a rocktörténelem egyik legnagyobb kislemez kiadványának tekinthető. A Turtles együttes Happy Together lemeze március 25-től 3 hétig vezette a Billboard listát. Érdekesség, hogy több előadó visszautasította ezt a dalt, mielőtt a Turtles fölvette volna. Ez lett az együttes egyetlen listavezető dala, és talán a védjegyüké is vált. A dal vidám, fülbemászó dallama és szerelmes szövege népszerűvé tette a rádióállomásokon, és a mai napig a 60-as évek egyik emblematikus számaként tartják számon. Nancy és Frank Sinatra Something Stupid című dalát Carson Parks írta, és április 15-től 4 hétig vezette a listát. Ez az egyetlen apa-lánya duett, amely elérte a Billboard Hot 100 lista első helyét.

az azonos című film főcímdala volt. Jelentősége, hogy ez volt az utolsó kislemez, ami még a Supremes néven jelent meg, utána az együttest átnevezték Diana Ross and the Supremes-re. A Young Rascals Groovin című dala május végén 4 hétig vezette a listát. A dalt Cavalier barátnője inspirálta, akivel csak vasárnaponként tudott találkozni. A Respect című dalt eredetileg Otis Redding írta és énekelte 65-ben, de 1967-ben Aretha Franklin átdolgozta és februárban rögzítette az Atlantic Studiosba. 67 áprilisában adták ki, és június 3-a és 10-e között 2 hétig vezette a listát. A dal a polgárjogi mozgalom és a női jogok himnuszává vált az amerikai faji feszültségek turbulens évében. A Respect 2 Grammy-díjat nyert 1968-ban.

Hölgyeim és uraim! Egy rövid időre szakadjunk el a zenétől, nézzünk körül, hogy mi történt a világban és Magyarországon ebben az évben. Mi történt 1967-ben Magyarországon és a világon? Magyarországon ekkor vezették be a GYEST, a gyerekgondozási segélyt. Ebben az évben már aktívan zajlott a felkészülés a 68. január 1-én bevezetendő új gazdasági mechanizmusra, amely nagyobb szerepet adott a piacnak a tervgazdaságon belül. A Magyar Tévé által rendezett második Táncdalfesztivál az év egyik legfontosabb könnyűzenei eseménye volt. Itt olyan előadók váltak ismerté, mint Kovács Kati és Zalatnai Sarolta. Az év fontosabb magyar filmjei, Szegény legények rendezte Jancsó Miklós, Butaságok története Bacsó Pétertől és Szabó István Apa egy hitnaplója című filme. Két könyv az év terméséből, Ottlik Géza Minden megvan, és I.S. Gyulától a Káron Ladikján. A világban április végén egy katonai hunta kerül hatalomra Görögországba, június 5 és 10-e között zajlik a híres hatnapos háború Izrael és négy arab állam között. Ebben az évben jelent meg Bulgakov könyve A Mester és Margarita, valamint Gabriel García Márqueztől a 100 év magány. Önök az amerikai slágerlistát hallják Eszes István szerkesztésében.

Association együttes Windy dala júliusban 4 hétig vezette a listát. A dalban a szólót Larry Ramos énekelte, ő egyike volt annak a kevés ázsiai-amerikai énekesnek, aki listavezető dalt tudott előadni abban az időben. A dal friss, könnyed hangzása, tökéletes volt a közelgő szerelem nyarához, amely 67 nyarán söpölt végig az Egyesült Államokon. A Doors együttes Light My Fire dala augusztus elejétől 3 héten át vezette a listát. Az eredetileg 7 perc 6 másodperces dalt 2 perc 52 másodperce vágták a rádiók számára. A dal bevezetője Johann Sebastian Bach egyik művén alapult, a basszusvonal pedig Ray Charles Blueberry Hill című dalából merített inspirációt. A Beatles All You Need Is Love című dala augusztus végén 1 hétig vezette a listát. A dalt eredetileg az All World című globális tévéadás számára készítették, melyet 400 millióan láttak 25 országban.

Bobby Gentry Ode to Billy Joe című lemeze augusztus végétől 4 hétig volt a lista élén. A Mississippi Delta vidékén játszódó narratív dal egy fiatal srác öngyilkosságáról szól. Gentry a dalt a tudattalan kegyetlenség tanulmányának nevezte, és ez a dal indította el a karrierjét. Az atmoszférikus folk alapú ballada újszerű volt a pop listákon. A Box Tops együttes The Letter című dala szintén 4 hétig volt a listák éllovasa. A Memphis-i együttesnek ez a nemzetközi slágere több mint 4 millió példányba kelt el. A The Box Tops az úgynevezett Blue Eyed Soul zene kiemelkedő képviselője volt ebben az időszakban. Lulu dala, a To Sir With Love 5 hétig vezette október végén a listát, ez volt az év leghosszabb listavezető dala. A dal az azonos című Sidney Poitier főszereplésével készült film betétdala volt. A skót énekesnő Lulu legnagyobb amerikai sikere lett, és ez volt az év egyik legemlékezetesebb filmzenéje.

November 25-től egy hétig vezett a Billboard listát a Strawberry Alarm Clock együttes Incense and Peppermints című lemeze. 6 kaliforniai tinédzser adta elő ezt a pszichedelikus rockdalt, mely később a Flower Power himnuszává vált. A Strawberry Alarm Clock tipikus egyslágeres csoda volt, amely tökéletesen megragadta az 1960-as év pszichedelikus hangzását. A Monkees együttes Daydream Believer dala 4 hétig volt a lista első helyén. Érdekesség, hogy kezdetben több előadó is elutasította ezt a dalt. A Daydream Believer a Monkees egyik legmaradandóbb slágere lett, és 67-ben ez volt a második listavezető daluk. A Beatles együttes Hello Goodbye dalát Lennon McCarthy írta, és december 30-án jutott föl a lista élére. Ez volt az együttes harmadik listavezető slágere 1967-ben. A Hello Goodbye a Magical Mystery Tour album egyik kiemelkedő dala lett, egyszerű, de fülbemászó dallamával és játékos ellentétei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közé tett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: out flirt.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyar Péter 4 miniszterének vétójogot adott, víztározó mellett mutatták ki az aszbesztet, útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar közlönyben megjelent a Tisza kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárca vezetők feladatait. Magyar Péter 4 miniszterének vétójogot adott. Ezzel a felhatalmazással a mától hatályos rendelet szerint az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyi miniszter élhet. Kiderült, Ruf Bálint lesz a kormány igazságügyért felelős tagja, egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény tekintetében. A Tisza párt korábbi kampányfőnöke Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként felel a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi tevékenységek koordinálásáért. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt szennyezés kapcsán Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezen kívül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben nem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Kamu aszfaltozók jelentek meg új kígyós utcáin, számolt be róla a beol.hu. A településen az önkormányzat megbízásából jelenleg az utcák aszfaltozási munkálatai zajlanak, de más vállalkozók is megjelentek a településen, akik irreálisan alacsony áron kínálnak aszfaltozást maradék aszfaltból. A lakosoktól esetlegesen előleget kérnek, majd a munka teljesítése nélkül távoznak. A település vezető nyomatékosan felhívja mindenki figyelmét, hogy ne álljon szóba ilyen személyekkel, ne fizessen előleget ismeretlen kivitelezőknek, és gyanús esetben értesítsék az önkormányzatot vagy a rendőrséget. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

híreket követően váltunk. Hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: is a jelen kedvenc felvételei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
3: Kellemesen szép délelőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Sziasztok!
4: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek. Ma nagyon szép időnk lesz. Egy baj van, hogy hétvégére elromlik, de...
3: Hideg van. Mármint ahhoz képest van hideg, mint ami mondjuk múlt hétvégén volt. Mert múlt hétvégén volt 24, 25, 27 fok, most meg ahhoz képest van 15. Tehát 16.
4: Hát, Rubikám, tudod jó, hogy nem Sádor József Benedek van, hanem...
5: Fagyosztok,
4: Kongrász Bonifác.
5: Bocsánat. Igen, most van Bonifác.
4: Igen, és ez azt jelenti, hogy májusban mindig jön egy ilyen fagyosabb északi lehellet.
3: Igen, a hétvégére meg esőt írnak, és az elvők keserőre pedig nekem lett volna szabadba programom, vagy
4: hát
3: lenne.
4: Hát hiszen legfeljebb esernyőt.
3: De nem, az a baj, hogy nem csak az a baj, hogy esik az eső, hanem az, hogy ahol mentem volna, ott viszonylag sok a sár, meg a víz, meg a tócsa, és...
4: Hát akkor igen,
3: inkább kihagyom.
5: Ilyen dagonyázós program.
3: Nem.
4: Hát az jó.
3: Nem akarok dagonyázni, így inkább kiadjunk. Tehát egyértelmű.
4: Iszabírkózás? Nem? Nem jött be iszabírkózás?
5: Ó, tényleg.
4: Tök jó. Egyébként, a jó program.
3: Igen, egyébként, ha már programoknál tartunk, itt ragadom az alkalmat, és Sándorunknak gratulálunk, mert tegnap ezt a versmondó versenyt megnyerte. Ő lett az első. Nagyon ügyesen mondta a verset, személyesen két füleimmel, meg a rajta lévő halókészülékekkel, amik van, összesen hallottam.
4: Úgyhogy Sanyi, gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rád.
5: Köszönöm szépen. Én is örülök az eredménynek.
3: Na, és mit nyertél a tapasztalaton kívül? Azt is meséld már el a hallgatóknak.
5: Ó, hát mindenféle eredmények voltak, ugye van. Oklevél, meg van ilyen napocskás párna, meg ilyenek, de ami a legértékesebb, az egy nem igazi, de amolyan kis dísz, úgymond arany mikrofon.
3: Ó, mondtam azt neki, hogy nem mondom, ez nem igazi mikrofon. Igen, ja. Egyébként megkérdeztem volna a szervezőtől, hogy hány karátos aranyból készítették.
5: Igen, mert ezeket csak a helyezettek kapták, ugye külön díjban már nem, vagy ilyenek, ami még...
3: Nézőknek is adhattak volna valamit.
5: Hát, no, de már elfelejtettem, valami rá volt írva, megnézettem, hogy honnan származik ez, de...
4: Már elenyészett. A napocskás párnának remélem örültél, az nagyon cuki.
5: Ja, hát azért az sem rossz, de igen, de egyébként ez a mikrofon is nagyon cuki, tehát ezt szerintem azért megmarad, mert nem
4: ragaszkodom. Találkozunk, majd megnézzük.
3: Amúgy azt akartam mondani, és ennek mondtam tegnap, amúgy utána beszéltünk telefonon is este, és mondtam neki, hogy arany mikrofon, ó, milyen vagány lenni, rákötni a számítógépre, és a holnap éli adásban, hogy Sanyi vagyok az arany mikrofonommal.
4: Akkor ezért nem vetted föl nekem a telefont, hiába hívtalak, mert csevegtél, és na jó, hívhatom én.
3: Látod.
4: Lehet, hogy most volna küldök egy e-mailt, abban azt is küldtem.
3: Küldtél, megkaptuk. Megkapunk mindent, kedves Karina. Na, inkább beszéljünk arról, hogy mik az elérhetőségünk, hogy a hallgatók is kapcsolatba léphessenek velünk, ha akarnak, meg ha nem akarnak, akkor is ott legyen a lehetőség. www.lépésradio.hu kívánságdoboz, lehet zenét kérni, hallgatói messenger csoportunk is van az oldalon, melyet Facebook oldalunkról is elérhettek, lájkoljatok, kövessetek és iratkozzatok a csatornáinkra, Facebook oldalunk címe facebook.com/lépésradio, ott vagyunk a többi közösségi platformon is, illetve illetve számos mobilapáltal is tudtok minket hallgatni, például MyOnline rádió által, illetve írhatok nekünk e-mailt, hozzászólást, kommentet, véleményt, vagy el is küldhettek a francba.
5: A kifókuk az lépésrádió.hu e-mail címen.
3: Na, látjátok? Sanyi megadja, hogy hol kell elküldeni minket. Na, jó helyre.
4: Köszönöm, hogy a napos oldalára kérnénk szépen a küldést.
5: Kivéletesen bánja.
3: Na, én meg amondó vagyok, hogy ennek örömére köszöntsük a névnaposokat. A Bonifácok ünnepelnek a mai napon. Latin eredetű név jelentése a jó sors embere, jótevő. Hát minden Bonifácnak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot is, hogyha már születésnap, akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy édesanyámnak is kívánjak nagyon sok boldog születésnapot, mert ma van neki is a születésnapja.
4: Akkor mi is megragadjuk az alkalmat, hogy kedves mamának nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánjunk.
3: Így van, de bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Zenélünk picit, aztán Sanyi mond majd bölcsességet, meg én, meg időjárás lesz itt, horoszkóp, meg sok érdekesség, úgyhogy tartsatok velünk jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: Egy pillanat türelmet csak, ahogy Robi szokott most nálam is.
1: Sanyinál felborult a rendszer, úgy látjuk, kedves hallgatóink, pedig én szóltam neki időbe, csak ő mindig elmélázik, úgy látszik. Ő lett az új melák.
0: Meg vagyok, oké. Oké, akkor most mondom.
1: Várjál, Sanyi, várjál. Várjál, figyelj egy picit. És most jön a napi bölcsesség itt a Lépés Rádióban.
0: Az életben az egyik legnehezebb dolog, megtanulni, hogy mely hidakon kell átkelnünk, és mely hidakon tudunk kell felégetni magunk mögött. Mely kell átkelnünk, és melyeket kell inkább felégetnünk magunk mögött. Nem minden kapcsolat, nem minden helyzet, és nem minden lehetőség érdemli meg, hogy örökké kapaszkodjunk belé. Néha a továbblépés nagyobb bátorságot igényel, mint a maradás. És pillanatok, akkor az ember akkor talál rá magára, amikor végre elmeri engedni azt, ami már régóta visszatartja. Ez a gondolat arra emlékeztet, hogy az elengedés nem mindig veszteség. Sokszor éppen az nyit utat az új lehetőség, vagy nyugalom, vagy jobb élet felé.

0: Mondom nektek a legfrissebb időjárási információkat, de ma a technika nincs velünk, azt már megállapítottuk itt a kollégákkal.
1: Befagy, nem működik, rosszat játszik le, nem találja, szívesen.
0: Minden van itt. Na, de a lényeg, hogy itt vagyunk, és a hallgatók ebből semmit nem vesznek észre. Nézzük a legfrissebb mért adatokat a Hungaromet ZRT alapján. Fővárosunkban Budapesten derült az ég, és 17 fok van jelenleg, Debrecenben derült ég mellett 15 fokot mérnek, mondom én, hogy hűvös van. Győrben 16 fok van, Miskolcon derült 16, Pécsen derült 15, még Szegeden derült ég mellett 16 fokot mérnek. A mai napra 18 és 23 fok közötti napi csúcs várható. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18-23 fok között alakul. Késestére 9-14 fok közé hűl a levegő. Írja az orvos meteorológiai, vagy a meteorológiai szolgálat, és az orvos meteorológiai információkat is mondom a frontérzékenyeknek. A mai napon a légkörben melegendő front, vagy a légkörben melegedés miatt melegfronti hatások tapasztalhatók, többek között fejfájás, vérnyomás változás tapasztalható. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, és mindenkit hazavárnak, pedig már is megyünk tovább egy jó zenével. Az előbb beígértük Dániel Fi Elmegyek, Elmegyek című dalát, illetve nem beígértük, de megbeszéltük itt a kollégák, hogy azzal megyünk tovább, és a számítógép nem akart lejátszani, semmiképp. Viszont én közben, miközben zenéltünk, én itt alkottam a háttérben, és most sikerül lejátszanunk, úgyhogy most ezzel a dallal megyünk tovább, itt a Lépés délelőttben, aztán hamarosan jövünk vissza horoszkóp rovattal.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Nos, ma érdemes gyorsan döntened, de ne kapkodj, mert egy jó ötlet csak akkor hoz eredményt, ha végig is viszed. Ika. A mai nap kedvez a nyugodt beszélgetéseknek, főleg akkor, ha valamit már régóta szeretnél tisztázni. Ikrek. Egy apró hír vagy üzenet feldobhatja a napodat, de figyelj arra, hogy ne vállalj túl sok mindent egyszerre. Rák. Ha különösen jól működik az intuíciód, ezért hallgass a belső megérzéseidre. Oroszlán. Egy kis elismerés vagy kedves visszajelzés megerősíthet abban, hogy jó úton jársz. Tűz. Ma a részletekben lesz az erőd, de ne feledd, hogy néha a tökéletlenül elkészült munka is többet ér, mint a hallgatott tökéletes. Mérleg. Egy kedves gesztus ma sokkal többet jelenthet, mint gondolnál. Skorpió. Ma érdemes óvatosabban bánnod a szavakkal, mert amit kimondasz, annak nagyobb súlya lehet. Nyilas. Egy új ötlet vagy meghívás kitökkenthet a megszokott ritmusból, és ez most kifejezetten jót tehet. Vak. A mai nap a kitartásról szól. Ha nem is látod azoknál az eredményt, a munka most is épít valamit. Vízöntő. Egy szokatlan gondolatból vagy beszélgetésből születhet meg a nap legjobb felismerése. Halak. Figyelj a pihenésre is, mert ma a lelkednek legalább annyi figyelem kell, mint a feladataidnak.

0: egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépés rádi, és akkor képzeljétek el, hogy ma csirke táncé a főszerep. Van egy világnap, aminek az a lényege, hogy az emberek gondolkodás nélkül elkezdjenek csapkodni a karjukkal és csirkeként táncolni. Május 14-én ünneplik a Dance Like the Chicken Day-t, ami a híres csirketánc dalhoz kapcsolódik, amit magyarul kacsatáncnak ismerik. A világon ez szerte bulik, esküvők és fesztiválok állandó szereplője lett. A csirketánc, ami nálunk továbbra is kacsatánc, eredetileg egy svájci harmónika dallam volt az 1950-es évekből, amelyből később világsláger lett. Az egyszerű mozdulatok hosszú csörcsapkodás, szány lengetés és riszállás miatt szinte mindenki azonnal felismeri. A dal, képzeljétek el, azóta sport eseményeken, lagzikban és falunapokon is alapdallá vált. A világon nem a komolyság, hanem az önfelett hülyéskedés, ami rád... Beszélgessünk tovább erről, hogy mi az a zeneszám vagy tánc, amit ha meghallottok, egyszerűen lehetetlen mozdulatlanul kibír nektek.
1: Nekem van két előadó is, előadókkal nem vagyok jóban, de tudom, hogy az egyik magyar, a másik külföld. Az egyik Shakirának a száma, azt a nem tudom melyik világbajnokság foci VB-re írta.
0: Tudom, az a Waka Waka.
1: Igen, na tehát az kész, és a másik pedig a Táncolj, gyere táncolj még.
0: Táncolj a Szűcs Judit, amúgy a eredetileg, Judit, de számtalan
1: eredetileg, de igen, na ez a két szám van, amit nagyon-nagyon szeretek.
0: Aha, Sanyi, téged mi mozgat meg igazán? Van-e ilyen?
2: Nem külön? Tudom, nekem több is van, de nem attól függ, hanem hát mondjuk a latinokat.
1: De a sör mennyiségétől függ, értjük.
0: Elmesélek akkor most attól nektek is, egy nem, titkot. Elmesélek nektek egy titkot. 2000, várj, meg azt is megnézem a dátumot, hogy melyik év, mert mikor jelent meg az a dal, mikor az év, pillanat. Pillanat, türelmet kérek.
1: Mihez fűződik ez a dal? Addig, Sanyi, gondolkozhatsz, hogy melyik szám van téged.
0: De mondod meg.
2: Nincs olyan szám, hanem tehát nekem, aminek mondjuk a dallama is bejön, tehát most az nem elég, hogy csak úgy megy a tuc-tuc, nem tudok rá beindulni, és semmi
0: 2020
2: normális.
0: Az évszám közben megtaláltam. Na. 2020-ban megjelent Sugar Loaf-nak az Alkohol című dala, és amikor még a stúdió nem volt felújítás alatt, és bennültünk Sanyival, és először meghallgatta, ő a székbe táncra perdült. Arra tisztán emlékszek.
1: Na látod, Jobbi robban emlékszik, mire táncoltál 2000 környékén, látnál?
2: Igen, de egyébként a... Hát mondom, minden, ami dallamos és ritmus, tehát a ritmus csak nem elég, mert ugye azért mégiscsak énekelgetek, tehát figyelek arra.
1: Ja, hogy még dudolni is szeretnél. Na, milyen igényed van.
2: De nem is csak azért, hanem hogy egy ilyen semmire, nem tudok, azért, mert ritmusa megvan, nem biztos, hogy beindít. De a latinok, ugye, a zenék főleg, az ilyen latin.
1: Igen, a latinok az zenék, azok táncra perdítenek.
2: Igen, de nekem mondjuk olyan, ha már ezt nézzük, igen, Robi mondjuk mondta ezt, egyébként ezzel is lehet, hogy ezt jött, én már nem is emlékszem annyira, de például Desperado-nak, meg Junior-nak a közöse.
1: Ó, hát az ez is nagyon jó, tehát még sokat föl lehetne sorolni, de nagyon jó kis táncolható zenék vannak, igen.
2: Nóta.
0: Hát, nem tudom, melyik Desperado és Junior dalra gondolsz, de...
2: Desperado és Junior, ez a...
0: Ja, Ele Junior.
1: Ele,
0: tudom, az éjjel valami, azt hiszem, hogy az éjjel a címe. Tonight az angol címe, az biztos, de a magyar címe
2: igen,
0: az éjjel.
2: Igen, van angol verziója, aha, meg magyar, igen.
0: Az angol cím most gyorsabban megvolt. De...
2: Aha.
0: Akkor el is árulom, hogy ezen dalokat már bekészítem itt közben. Mondjátok, én rá...
1: háttérben súnyi módon itt berakosgatja a számokat. Oh, na, akkor mondjuk neki egy pár tippet, és akkor egész este 8-ig csak zenélünk. Jó lesz ez.
2: Nem, mert 6-tól indul.
1: Ja, abból csak 6-ig.
2: lépés magyar top 20.
1: Ja, tényleg lesz a top 20.
0: Nem baj. De most nektek itt válogatok zenéket, ha már itt mondjátok.
1: Köszönjük hát. Szépen. Jaj, de rendes, főnök. Látod? Főnökünk van.
0: Na, akkor amondó vagyok, hogy nekem amúgy konkrét zene nincs, vagy így nem tudom. Soha nem gondolkoztam, hogy van olyan zene, ami megtáncoltat. Én mind bármilyen zenére tudok táncolni.
1: Ám bár, ha jól tudom, annyira nem szeretsz, de...
0: Nem szeretek, de tudom. Tehát, hogy van az a hangulat.
2: Vannak arra azért.
0: Tehát az egy dolog, hogy nem szeretek, de attól még szeretek. Tehát most...
1: Na jó, hát te figyelj, veled szóval, is ki vagyunk a vízből.
0: Megfogalmazom egyszerűen, az egy dolog, hogy nem szeretek, viszont van az a hangulat, amikor táncra tudok perdülni, csak én nem tudok táncolni. Tehát, hogy nekem nincs tánctudásom, ütemérzékem az nulla, vagy legalábbis már nagyon rég volt jó, és
1: ugye,
0: és
1: balra tudok... kettőt, jobbra hármat,
0: jó, hát ilyesmit tudok. Láttál már Karina te engem táncolni szerintem?
1: Hát lötyögni, igen, de nem volt az olyan rossz.
0: Táncikáltunk.
1: Ó, ha meg kiemlékszik, hát annyit lötyögtünk együtt, hát de biztos volt, hogy táncoltunk együtt van a jó kis zenére.
0: Amúgy a Desperádót, ha már Sanyi felhozta, számtalan dala van. Nekem van egy olyan dal, aminek az a címe, hogy Tiéd a főszerep. Valamiért gyerekkoromban, vagy nagyon fiatal koromban engem az a dal megfogott. És nekem az is olyan, mondjuk az egy lassabb dal, ami nem azt mondom, hogy megtáncoltad, de amit is szívesen hallgatok.
1: Na. Tehát akkor te inkább lassúzni szeretsz, vagy keringőzni.
0: Nem, keringőzni nem tudok végképp, úgyhogy...
2: Mert úgy jártam én is, hogy most akkor elkezdtük begyűjteni a kis nasikat. A való verseny szünetében, és akkor közben meg a Sász meg ott játszotta az Ed Sheeran-t. Aztán éppen mondtam Dorkának, hogy na most erre lassúzhattunk volna egyet pedig.
1: Na látod, is kihagytátok. Nem
2: ki
1: szép.
2: Velünk jött.
1: Nem szép.
2: Pedig az a nóta, az nagyon komoly. Utána már felturbózták, mindent csináltak vele, de azóta sincs Ed Sheeran-nek a ez a Shape of You, hát elmegy, de ez a Perfect annyi volt ez.
1: Az a legjobb. És nem táncoltattad meg a lánkát?
2: Hát, ugye.
1: Na. Ezek a mai fiatalok már táncolni se tudnak itt, megszólal a zene, és semmi.
0: Hát, ez így történt. Viszont elmondom, hogy zenéjünk picit, és Karinát megtáncoltatjuk most itt a Népés Rádióban, és ha már annyira beszéltünk erről a kacsatáncról, akkor tessék, Bubble Gum, kacsatánc.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és ez volt a FIFA 2010-es labdarúgó világbajnokság dala, a dél-afrikai labdarúgó világbajnokság dala, egészen pontosan. Most pedig amúgy Shakira és a Waka Waka-t hallhattuk. Most pedig megyünk tovább egy újabb érdekességgel, ha minden igaz. Méghozzá egy párkapcsolati írt hoztunk nektek. Egy nő bosszúból az egész esküvőn lejátszotta a vőlegény titkos hangüzeneteit. Kevés kínosabb pillanat létezik annál, mint amikor valaki egy esküvő közepén jön rá, hogy talán nem kellene kimondani az igent. Egy mennyasszony az esküvő napján állítólag rájött, hogy a vőlegénye megcsalja. A nő végül nem jelenetet rendezett, hanem minden vendég előtt lejátszotta a férfi más nőknek küldött hangüzeneteit. A beszámoló szerint a nő néhány órával a szertartás előtt kapott üzeneteket és hangfelvételeket, amelyet a vőlegény más nőkkel flörtölt, sőt találkozókat szervezett. Ahelyett, hogy csendben lefújta volna az eseményt, végigment a ceremónián, majd a vacsoránál váratlanul elintotta a felvételeket a vendégek előtt. A teremben előbb döbbent csend lett, később többen tapsolni kezdtek, míg mások teljesen lefagytak a jelenettől. A történet az interneten is gyorsan terjedni kezdett, mert sokan egyszerre tartották brutálisnak és elégtételszerűnek a bosszút. Kérdezlek titeket, hogy ti mit tartotok rosszabbnak egy kapcsolatban? A megcsalást, vagy ha nyilvánosan alázza meg a másikat bosszúból? Hát én mind a kettőt.
1: Hát igen, mondjuk ez a nyilvános megalázás, tehát hogy oké, hogy ez milyen dolog volt, de nem tudom, tehát nem biztos, hogy legfeljebb, vagy akkor, hát igen, az a baj, hogy nem az esküvő előtt, vagy az igen kimondása előtt jutott ki, mert akkor gyorsan nemet mond, aztán viszontlátásra.
2: Hát oké, de hát azért egy esküvő megszervezése anyagilag is, erkölcsileg is, a vendégek szerint is, tehát azért az ember úgy tudod, nem mondja, hogy csapja oda a dolgokat úgy az elején, hogy bocsi, de nem, ám bár volt a Vészhelyzet című sorozat, amit én rettenetesen szerettem, tehát az összes évadot már vagy 6-szor végignéztem, imádom.
1: Yes.
2: És ott volt a nővérke egy orvosba volt szerelmes, de igazából mégsem belé volt szerelmes, de szerette, de mégsem, és nem tudta elengedni az előző szerelmét. És amikor az esküvő volt, akkor félrehívta a leendő fér, és megkérdezte tőle, hogy igazán szeretsz-e, és tényleg jól meggondoltad, és nem tudott rá válaszolni, és igazából a férj ott hagyta. De attól függetlenül felszabadult volt a dolog, de az esküvőnek az evészet részét, tehát azt megtartották, tehát végül is. A vendégek azért leültek enni, de az esküvő nem jött létre, mert azért valahogy jobb ez így, tehát ennél. De ha megcsalás történik, én biztos, hogy követtem volna a menyasszony tettét, mert azért, hát figyelj, szenvedjél te is. Ez a nők bocója, tudod.
1: Hát, igen.
0: Én nem tudom elfogadni azt, hogy miért nem lehet ezt úgy csinálni, miért kell busszút állni elsősorban.
2: Hát, mert azért nagyon kellemetlen, hogy át van egy pasi, elhiteti veled, hogy szeret, ó, még el is vesz feleségül, és közben ő csajoknak üzenget, meg randikat.
0: Értem, de ezt miért nem lehet a személybe vágni, miért kell ezt nyilvánosan
2: megalázni? Mert ez is sokkal ütősebb, így mindenki hát előtt. Tehát az összes nő tudja, hogy na, ezzel a pasival nem kell kezdeni, tehát ez sokkal ütősebb, tehát ez olyan megszégyenülés a pasi.
0: Jó, de hogyha fordított esetben téged aláznának meg, akkor az neked se esne jól.
2: Hát, ha ilyen valaki, hogy megcsalja a férjét, vagy a feleségét, ezt nő létére is.
0: De én ne, akkor se támogatom ezt a nyilvános megalázást.
2: Pedig szerintem sokkal jobb. Én biztos, ha mennyasszony
0: ilyen, én elmondom neked, tudod, mit csináltam volna ilyen helyzetben? Megfogtam volna a hangüzeneteket, és két dolgot csináltam volna, vagy leléptem volna szó nélkül, Hagytam volna egy levelet, hogy édesem, ez a helyzet is, és lépek.
2: De ez esetben mondjuk
0: cserbe hagyom a násznépet is, tehát hozzáteszem, ez azért nem szép, de még mindig egyenesebb, vagy elegánsabb. A másik pedig az, hogy kiállok és elmondom, de nem játszom le hangfelvételt. Csak azt mondom, hogy birtokomban van, és utána a vőlegénynek játszom le.
2: Nincs bizonyíték.
0: Viszont 11 óra és jönnek a hírek, az a helyzet, úgyhogy ebbe az órában ennyi fért a hírek, meg a kötelező rovatok utáni nem folytatjuk. Írjátok meg ti is a véleményetek. Ti hogy járnátok el egy ilyen kellemetlen és kínos esetben?
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány, hollywoodi filmsztár banki adataival élt vissza egy csaló, Budapesten fogták el. Megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lépett hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelték. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek ár- és korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva meghosszabbították. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, adta hírül a közmédia. A rendőrök a 13. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bank számláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre, 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárás lépnek fel a tenyésző helyeken. 1700 ember került karanténba francia partoknál, miután a norovírus miatt meghalt egy utas. A tengerjáró hajón további 50 ember mutatja gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A 90 éves elhunyt nem mutatta a gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A halál okát még nem állapították meg hivatalosan, mivel a halottként teljes jelentésére még várnak. Az Ambition nevű hajó egy 14 éjszakás körutazáson vett részt 1233 többségében angol 100 utassal, de a karantén a több száz fős legénység is vonatkozik. A hajó pénteken indult Belfastból, szombaton pedig Liverpoolból. Az üzemeltető társaság szerint utóbbi kikötő elhagyásakor kezdett el nőni a fertőzöttek száma. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
12: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
13: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
14: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
15: A reklám után
16: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
15: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk is műsorunkat. Egy újabb érdekességgel megyünk tovább, itt a Lépés délelőttben, méghozzá azzal folytatjuk, hogy
1: számítunk. Sanyi közben dudolászik. Milyen jó zenét hallgatsz.
0: Sanyi, mi dudolsz?
2: Úgy azt énekeltem, hogy tovább.
0: Ja?
1: Ja, ballagunk? Hát még nem, de majdnem. Ballagunk az is eljön, tovább. Ne izgulj a ballagások ideje.
0: Meg már elballagtak az érettségizők.
2: Már eljött már.
1: Hát jó, hát az érettségizők azok oké, de...
0: Ballagni nem is...
2: Már az általán.
0: Igen. A ballagni nem is ballagunk, viszont sorban állási vita lett a hajón, szövetségi ügyi lett belőle. Egy hajó út végén sok mindenre számít az ember. Csomagokra, számlára, fáradtságra. Arra talán kevésbé, hogy egy sorban állási vita szövetségi idézésig fajul. Két nő összeveszett egy kárnivál hajón azon, hogy ki még sorban állt. A vita tetlegességig fajult, és mindkét nő szövetségi idézést kapott egyszerű testi sértés miatt. A beszámoló szerint az eset a Carnival Spirit fedélzetén történt, amikor a hajó a Bahamáktól tért vissza. A vita állítólag abból indult, hogy az egyik nő szóvá tette. Egy házas pár rossz sorban állhat. A helyzet egyre feszültebb lett, a két nő között lögdösődés és pofon is történt, a személyzetnek kellett közbelépnie. A hatóságok később a felvételeket is áttekintették, majd mindkét érintett idézést kapott. Mi az a hétköznapi helyzet, amelyben az emberek a legkönnyebben elveszítik a türelmeket? Sorban állás, közlekedés, ügyintézés vagy bevásárlás szerintetek?
1: Hát az attól függ, hogy hány éves vagy, mennyit bírsz ki, és hol van a türelem faktorod. Mert ha egy türelmetlen ember beül a volához, és még több türelmetlen ember is beül a volához, akkor legtöbbször szerintem vezetésnél vannak ezek a türelmetlen dudálások, be nem engedések, tehát amit én tapasztalok, talán ez az első. A második az ügyintézés, mert lassú papírok és a pecsétek országa vagyunk, és egyszerűen eszméletlen lassan lehet bármilyen ügyet is elintézni, mert olyan kiskapuk, utak vannak, hogy hú, tehát szörnyű. A bevásárlás mondjuk én nagyon jól bírom, tehát én eszméletlen türelmes vagyok, én tudok sorban állni.
0: Mert te nő vagy. Nagyon.
1: Én
0: megmondom az őszintét, én úgy szeretek bevásárolni, hogy tudom, mit veszek, elmegyek a boltba, amit kell, megveszem, és hazajövök. Én nem nézelődök, én nem taperolok, én nem válogatok. No, előfordul egyszer-egyszer, hogy válogatok, de...
1: Hát azért mondjuk a ruhadban nem vinnéd.
0: Ne, persze, azért mondom, hogy előfordul egyszer-egyszer, hogy válogatok, de...
1: Hát azért mondjuk a ruhadban nem vinnéd.
0: Ne,

0: Nem kell. Na jó, rak be. Szokott lenni, igen. De hát igen. De aranyos, mert mindig segít a vásárlásnál, meg kénytelen, mert nem szeretek kipekedni. De nagyon jó, mert végig mondjuk minden soron elmondja, hogy mi van, és akkor tehát azért rá ez hatással van, hogy akciós, igen, a kilós gumicukor.
1: Tudatosan is vásárolsz, akkor is, ha átrendezik a terepet, akkor meg ha nem, akkor is, hogyha külön a másik végéből kell valamit összetedned, akkor is csak el kell odáig menni.
0: Hát ez direkt és csinálják ugye, különben.
1: És akkor utána még sorba állsz a pénzt.
0: Jó, hát figyelj, ez a kóricálás engem nem zavar igazából, mert nagyon sok helyen vásárolunk, tehát ilyen nagyobb áruházakba szoktunk azért elmenni, és mondjuk a túlságosan nagy az mondjuk engem is zavar, ám bár én is egy hatalmas nagy Lásznál dolgoztam még 2000-től 2008-9-ig, tehát azért el voltam én ott, de nem szerettem eladóként sem, mert egyszerűen még eljutottál másik végéből, az egyik végéből az áruháznak, hát elment az életkedved. Tehát, hogy nagyon nagyok voltak a távolságok.
2: Lejárod a lábad a kilométer gyűjtésen.
0: Hát, de nem úgy fizettek, ez volt a probléma. De ott például türelmetlenségben például az volt a legnagyobb. Nem volt eladó, és nem volt segítség. Tehát ez az önkiszolgálásnak ez az átka, hogy bemész, és akkor amit látsz, megveszed, ott ölsz egy 8 órát, megveszed azt is, amit nem akarsz, de te eladót nem találsz, mert egyszerűen az ritka, mint a fehér holló, meg kevés a pénztár, tehát mindez az önkiszolgáló pénztár, és attól te idegbajt kapsz, mert egyszerűen megőrülsz tőle, de mégis jobb, de mégse jobb, mert azért egy személyes pénztáros azért, ha bármi gáz van, rögtön tud korrigálni. Tehát én jobban szeretem, a pénztáros néni ül, és köszönhetek neki, egy jó napot kívánok, viccelődhetek vele, hogy
2: ilyen szempontból mondjuk annyiból jobbak a kisboltok, mert ott mindig van segítség. Tehát bemegyek és azt mondom, hogy szeretnék segítséget kérni, és akkor valamelyik eladó jön és segít.
0: Sokkal jobbak, én is jobban szeretem a kisboltot. Egyszerűbb, nincs ez a tömeg, nem zúdítanak rád mindent.
2: Igen.
0: Összezavar.
1: Meg az olyan hangulatos volt régen is, ugye egy régi kis boltban, hogy akkor ott nem maszkált el, hogy nem önkiszolgáló volt, hanem így bementél, és akkor kérek ezt, azt, ezt ott láttál, amit láttál a pulton belül, ugye, már aki látta.
2: Hát ez az.
0: Jó, hát mi azért előnyben vagyunk, minket nem tudnak befűzni, ha tudod, a sok reklámmal, meg a sok akcióval, de ebből a szempontból le is maradunk sok mindenről, tehát nézem az akciós újságokat, és azt se tudom, hogy mi az. Leírja, hogy nem, még föl sem tudom idézni, tehát is akkor megyek a gyerekhez, elmondom, ez valami új rágógumi, vagy mit van, high-tech cucc, vagy mi a jó Isten, érted? Nem tudom, mi az. Nem, azt mondja, ez az új töltött sütemény, ja? Bocs.
2: Na.
0: Igen, tehát szóval.
2: Viszont képzeljétek el azt, amikor az áruházak italosztályára a szarvosok robolnak, vagy rohannak be.
0: Olyanok lesznek, mint a báránykák, mikor eltévesztették a legelőt?
2: Igen, körülbelül.
0: Ajaj.
2: Képzeljétek el, francia rendőrök részeg szarvasokra figyelmeztetik az autósokat. Hát biztos valamelyik szupermarketbe az italosztályon elszabadultak a szarvasok.
1: Egy kis minőségi konyak, hát na.
2: Persze. Franciaországban most nem csak a gyorshajtásra kell figyelni az utakon, hanem azokra a vadállatokra is, amelyek túl sok erjed gyümölcsöt kóstolhattak, hát akkor nem a szupermarketekből. A francia rendőrség arra figyelmeztette az autósokat, hogy vidéki utakon furcsán viselkedő, részegnek tűnő szarvasok is feltűnhetnek. Az állatok erjed gyümölcsöktől, vagy bomló növényi részek fogyalmasztásától válhatnak kiszámíthatatlanná. Hát ezek a szarvasok legálisan alkoholizálnak és drogoznak. Na jó, oké, nézzük a részletesebben. A Saoneti térségből érkezett figyelmeztetés szerint tavasszal és nyár elején a vadak viselkedése néha meglepő lett. A rendőrség egy videóval is illusztrálta, hogy egy állat körbe-körbe fut, ugrál, majd elesik. A jelenség mögött az állat, hogy az állatok megeszik az erjed gyümölcsöket, vagy más bomló növényi részeket. A történet egyszerre mulatságos és hasznos közlekedés biztonsági figyelmeztetés. Elképzeld, hogy egy szarvas rongál körbe-körbe ugrál.
0: És utána elesik.
2: Utána elesik. csórókám.

0: Na, hogy a Mikulások rénszarvasai nem fiálnak be, vagy nem esznek meg ilyen.
1: Igen. Láttatok már olyan állatot, amely teljesen emberi módon viselkedett, vagy valami egészen váratlan dolgot művelt?
2: Nem. Volt egy nem film, tudom, a Sivatagi Sóha, emlékeztek rá, és én ott tényleg láttam voltak, először az első-második részében, mikor a majmok talán, vagy valami állat, de lehet, hogy nem majom volt, azok rúgtak be az erjed gyümölcstől, de sírtunk a röhögéstől, tehát ez a film volt, ez nagyon jó volt. A busmanok voltak, ez most fejre esett egy kólás üveg, hát az sem volt semmi. De igazából ez volt az, ami filmbeli valóságát mutatta.
1: Hogy jó, de való életben tapasztaltál olyat, hogy például a zsömle valamiért másképp viselkedik, mint kellene?
2: Nem, a zsömle alapjában lökött kutya volt, de a macskánál volt olyan emberi viselkedés, hogy rám fekszik, dorombol, és hogy a kezével megérinti az arcomat, tehát szól. Nem csak oda dugja a fejét, hanem kinyújtja a mancsát, és így megsimogatja az ember.
1: Azt tudod, meddig jó, amíg a karmát nem engedi ki.
0: Ja.
2: Hála Istennek van egy nagyon szép kaparófánk, 2,80 méter, somó kaparórúdul, úgyhogy azóta nincs karma, le se kell vágni, úgyhogy nagyon jó vétel volt, de...
0: Megrendelt, vagy megszerezték.
2: Az nagyon olcsó volt, és jó volt, és a macskának is jó, mert nincs körbe. Leszedi a körmét, lekoptatja.
1: Na látod.
2: Én egy fát akartam beültetni egy farönköt, de azt mondták, hülye vagyok. Hát mondom, pedig a farönk is ugyanaz szolgálja, de hát jobb volt a kaparófa.
1: Hát persze, de a macska élvezi, ilyen... az a lényeg. Amúgy nagyon érdekes, mert kutyánál én vettem észre olyan dolgot, amit eltanul az embertől, amikor folyamatosan veled él. Most mondok egy olyan példát, hogy képes arra, és ezt megfigyeltem, macikánál figyeltem meg, vele volt ilyen esetem, de Döménél is észleltem ilyet. Ők nagyon hiperérzékenyek, nagyon szenzitívek, direkt angol szóval mondom, hogy Karina tanuljon.
2: Köszönöm szépen, már vártam, olyan rég volt.
1: Ugye?
2: Szenzitív szót azt szeretem.
1: Jó.
0: Hát okay. Azért már elég sokat hallom.
1: Szóval igen. Nagyon szenzitívek, és például amikor rossz kedvem volt, akkor Macika ő szószint úgy jött oda, mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen anya, és akkor így odabújt, és szó szerint vigasztalt, beletette az ölembe a fejét, velem sírt, amikor könnyeztem, akkor szó szerint csinált olyan dolgokat, most nem tudok felhozni példákat, ami annyira emberi volt, annyira pozitív és jó tulajdonság, hogy azt nem tudom elmondani, de amúgy emberi tulajdonság az, hogy mi is éhesek vagyunk, és szólunk a párunknak, vagy a futárcégnek, vagy bárkinek, a kifőzdének, hogy szeretnénk rendelni ételt. Na most a kutyám az ugyanezt csinálja, 5 órakor kap minden nap venni, de ő 4 órakor elkezd, mi úgy hívjuk, kampányolni. Tehát ő ide jön, rám teszi a fejét, lefekszik mellém, vagy leül a szoba közepébe, és elkezd magyarázni.
2: Böldös, tehát, hogy kérek kaját.
1: Körülbelül.
2: És te nagyon cuki.
1: Igen, és körülbelül ez is valahol egyfajta tulajdonság, ami annyira tudja az idejét, hogy mikor jön az el. És szerintem annyira tudja, hogy amikor közeledik, olyankor például ha dolgoznia kell, akkor erősebben húz hazafelé, hogy... Vacsora.
2: Érjen minél előbb bele hát haza, hogy... mert már 5 óra, 2 perc van, már lekéstem a vacsorát.
1: Igen, körülbelül. Tegnap pont 5-kor értünk haza, és hallod, úgy húzott, úgy szóltam rá, de mert hazaérünk, kapsz enni.
2: Hát ez nagyon cuki. Ha félti a pocakját, ne haragudjál, tehát kevés volt a jutif alatt, azt mondta, ez nekem nem elég.
1: Hát alapvetően egy haspók, de az más kérdés.
2: Ki enne a vagyonodból, ha hagynád, úgyhogy...
1: Ja.
0: De úgy meg fura, mert tényleg, hogy bizonyos állatoknál, tehát ugye a csirkéknél, ugye nekünk voltak annó csirkéink, sertéseink is, és hát ugye meg azt ugye falun is megtapasztalta az ember, hogy amikor éhesek, akkor ugye kiadják ezeket a éhségjelző
2: hangokat.
0: Aha, a csirke is jobban elkezd sipákolni, akkor tudod, hogy már éhesek, már majd levernek a lábadról, amikor kiszórod a vájukba a kaját.
2: Uh-huh. Akkor, tehát akkor ők is jeleznek, hogy adjál menni már, haló.
0: Disznók meg, ahogy mondani szokták, hogy így sírnak, ugye, hogy így elnyék meg.
2: Én meg sose hallottam mondjuk ilyen háztájit ételt követelni, de...
0: Mondjuk kacsák, libáknál nem annyira meg kacsát, hogyha
1: a nótában is benne van, hogy sír a csibe, mert nem megy a fejébe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetek tőle.
0: Így a csibemben nem megy a fejébe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetető.
1: Mondom.
0: Igen.
2: Hát ha már kacsatánc van ma,
1: látod?
2: Pont jó lesz így.
1: Én nem mondom, hogy egy picit zenéljünk, aztán pedig hamarosan jönünk vissza, tartsatok bennünk továbbra is. Young Money.

0: egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább. Képzeljétek el, 60 ezer éves fog, tehát 60 ezer éves fog mutathatja a világ legrégebbi fogászati beavatkozását.
1: Eljárt.
0: A fogorvostól sokan tartanak, de úgy tűnik, a fogászati beavatkozások sokkal régebbi, mint hinnénk. Egy Szibériában talált neandervölgyi őrlőfog alapján kutatók arról következtetnek, hogy 59-60 ezer évvel ezelőtt szándékos fogászati beavatkozás történhetett. A vizsgálat szerint a lyukat valószínűleg kőeszközzel készítették. A fogat a Karskajen barlangban találták, és sokáig nem volt világos, mi okozta rajta a mély üreget. A kutatók modern fogakon végzett kísérletekkel próbálták rekonstruálni, milyen eszközzel és mozdulattal keletkezhettek a nyomok. Az eredmények szerint egy hegyes kőeszköz csavaró mozgása magyarázhatja a furatot. Ha a következtetés helyes, ez azt jelenti, hogy a neandervölgyiek nem csak felismerték a fog problémát, hanem be is avatkoztak. Ha már a neandervölgyiek is próbálták kezelni a fogfájást, vajon melyik mai hétköznapi tudásunkról derült még ki, hogy sokkal ősibb, mint gondolnánk szerintetek?
1: Hát a tűzrakás az biztos, hogy kiderült már, hogy az
0: de a arról tudjuk, de amiről nem derült még ki.
1: Hát mi vagyok én, archeológus?
0: Nem, csak hogyha tippelnél, mi lenne az, ami meglepődnél nagyon, hogy mit tudom én. Egy szíváltültetésen baromira meglepődnék, hát találnának az olyan ember.
1: De hát az olyan,
2: oroszlán szívű Richard.
0: De ő a középkorban volt, és az nem azért volt oroszlán szívű, az máshogy.
1: Hát figyelj, valami kapszulás gyógyszer például, azon meglepődnénk, mivel alapból azért gyógyították magukat növényekkel, meg mindenféle dolgokkal biztos, hogy megtalálták, de hogy mondjuk egy kapszulát, egy ilyen gyógyszerkapszulát kifejlesztettek volna. Vagy egy időkapszulát. Tehát tudod, amit a tengerekbe bedobnak, na mondjuk valami ékírással, vagy bármilyen régi írással, ha azt bedobták volna, mondjuk a tengerbe, folyóba, azt most megtalálnánk, na az lenne az igazi. Rajzolgattak ők már azért a
0: mondok nektek valamit, azért... mit szólnátok hozzá, hogyha valójában a feltételezett történelem az nem is úgy lett volna, mint ahogy le van írva a könyvekben. Múltkor olvastam és hallottam egy történetet, hogy Pakisztán alatt találtak régi ősi városokat, 2-3-4 ezer éves városokat, és találtak például olyan helyiséget, ahol olyan üveg volt, tehát ugye a nagyítót az később találták föl, de találtak egy olyan üveget, ami nagyít. Tehát, hogy az őseink már ezek szerint használtak nagyításra alkalmas. Egy hatalmas, úgy képzeld el, úgy írták le, mint mondjuk most egy tűzhely méret. Tehát egy tűzhely méretű lap, üveglap, egy ilyen nagy üveg, nem tudom, darab vagy lap, de pult, és ha arra bármit ráteszel, vagy ránézel, azt a többszörésére felnagyítja, és nem értik a kutatók, hogy ezt, és mindent vettek belőle, és kiderült, hogy nem tudom, 3-4 ezer éves, hogy ezt akkor hogy csinálták meg. De megcsinálták.
1: Hát szerintem ezekre a dolgokra véletlenül jöttek rá. Hát ne, ezek mind
0: de rájöttek sokkal régebben, és ez magyarázhatja például, hogy régen hogy világítottak, hogy az ősellem, arról biztos hallottatok, hogy az 1900-as évek elején találtak egy úgymond ősellemet szintén valahol ott a most meg nem mondom, az talán Egyiptomban, ami konkrétan ugye az ellemhez tartozó alapanyagot tartalmazta, egy ilyen kis hát egy ilyen kis valami üvegcsébe vagy.
1: Téglalaphenger, kör alakú.
0: Nem, nem az alapban, egy ilyen kis edénybe volt benne, egy ilyen kis hirtelen kapt cserépedénybe, viszont benne volt minden olyan anyag, ami ez egy ellen szükséges, és valóban sikerült a tudósoknak abból úgymond világítást, mint egy lámpát generálni, mert modern tudományok segítségével, egyébként ez ki is van állítva valamelyik múzeumban. Most már nem mondom, hogy hol. És a lényeg az, hogy ezt sem értették sokáig, és hogyha belegondolsz, maga az elektromosságot, ugye, kihez kötjük? Hát kötjük Edisonhoz, kötjük Teslahoz, akik konkrétan foglalkoztak ezzel az 1800-as, 1900-as években. Hát. Viszont ez több ezer éves, és akkor én simáltam képzelni, hogy volt már olyan tudása megáldott emberek akkor is, csak ezt úgy elfelejtettük. És újra föl kellett.
1: Mivel hogy a történelem nem említi őket, nem hagytak talán nyomot, vagy kisebb nyomot hagytak, lehet, hogy meg se találtuk még azt, amit hagytak, meg hát azért biztos, hogy voltak olyan fejlett emberi, tudású emberek, tudósok, akik azért tovább mentek, és sok mindent felfedezhettek, amiről nekünk még mondjuk fogalmunk nincs.
0: Mert tudod, mi az érdekes? Az, hogy Egyiptomban 5000 évvel ezelőtt már csatornázás volt. Európában meg mikor vezették be a csatornázást?
1: Hát nagyon, hát még Angliában is, még az 1800-as években még semmilyen csatornázás nem volt.
0: Elmondom neked, hogy Magyarországon is most is van olyan településnek olyan rész, ahol nincs csatorna. Igen, és Egyiptomban 5000 éve csatornázás volt. Na, tehát,
1: hát volt eszük, nem akartak a
0: szendítbe. De azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy sokkal fejlettebb civilizációk is éltek már itt a Földön, és azoknak a nyomait, az emlékeit tartalmazza ez. De minden esetre nagyon érdekes. Nagyon érdekesek ezek a dolgok.
2: Igen, hát hogy ez a csatornázás már akkor ott ment, igen, azt már akkor tanultuk, ugye, történelemből is, és így elcsodálkozott az ember, hogy Jézus, tényleg, ilyenek voltak. De hát, közben ugye ott is pusztítottak a járványok, keletkezett mindenféle szenny, koszt, de ilyen szempontból meg előnyös volt, hogy már volt csatornázás, ilyenek.
1: Hát még sok volt a tűzvész, tehát azért sok minden ellen nem tudtak még védekezni, tehát sok minden leégett, de alapvetően azért illene már 2000-es évektől, meg 1900-es évektől is már, hogy azért a lakott településkel legyen már talán csatorna.
0: Én meg amondó vagyok, hogy ennek örömére most picit zenélünk, aztán pedig mindjárt jövünk vissza, és innen folytatjuk.

0: egy lépéssel közel hozzá lépés rádió, hát és rólam lesz szó a következő megszólalás.
1: Ó, ez a cikk, ez nagyon menő.
0: Nem, amúgy nem rólam, csak egy hollóról. Egy holló úgy pakolta a kekszeket, mint egy gyakorlott logisztikus. Az internet népe ismét talált egy állatot, amelyről az ember egy pillanatra elhiszi, ez már nem ösztön, hanem stratégia. Egy TikTok videóból Redditen is virális lett az a jelenet, amely egy holló kekszeket pakol egymásra, hogy egyszerre többet tudjon elvinni. A kommentelők a madár probléma megoldó képességén ámultak. A videón egy holló egy FedEx raktár közelében kekszeket kap egy dolgozótól. A madár először kettesével letesz őket a földre, majd úgy igazítja össze, hogy egyszerre fel tudja kapni mindet. Ezután visszatér egy pillanatra az emberhez, majd elrepül a zsákmánnyal. A történet azért lett népszerű, mert a holló és varjúfélék intelligenciáról régóta tudni lehet, hogy meglepően fejlett, de így látni a csomagolási technikát mégis különösen szórakoztató. Szerintetek melyik állat a legokosabb a mindennapi helyzetekben? A kutya, a macska, a holló, vagy valami egészen más? Szerintem a kutya. Én kutyás vagyok, ezért a kutya.
1: Hát figyelj, a kutyák okosak valamiben, a macskák okosak a settenkedésben is, a vadászati
0: talépásban. Macskák öntörvényűek és rossz indulatúak,
1: nem,
0: de
1: nem, öntörvényűek. Nem, kikérem a macskák nevébe magadnak.
0: De olyan öntörvényűek, ők akkomásznak az öletben, amikor ők akarnak, te nevedd fel bármikor.
1: Hát, de ha én fölveszem, aztán nem tetszitek, így járt.
0: Hát, én ezért nem vagyok macskás.
1: Hát figyelj, a macskások azok tudják azt, hogy a macskát csak akkor, amikor ő szeretné, de lehet néha akkor is, mikor ő nem szeretné. De figyelj, a kutyák nagyon okosak, tehát tudnak életeket menteni, romok alól embereket ki megmenteni, tudnak segítő kutyák lenni, tudnak vakvezető kutyák lenni.
0: Ami szintén segítő kutya egyik fajtája.
1: Minden,
0: na
1: minden.
0: Na állj meg, itt egy kérdés, ezt mindig meg szoktuk kérdezni, Karina. Milyen segítő kutyákat ismersz, sorod föl?
1: Hát van a vakvezető kutya, van a segítő kutya, mint mondjuk az epilepsziás,
0: a rohamjelző,
1: rohamjelző, jó, most globálisan így hívják. Akkor van aki életeket ment, várjunk csak. Aki,
0: de az nem segítő kutya, az mentő.
1: Az nem segítő kutya, az mentő kutya.
0: Milyen segítő kutya van még?
1: Terápiás kutyák vannak, mozgássegítő kutyák. Tehát
0: nagyon jó.
1: Hallás, az epilepszia.
2: Hallássérültek.
1: A vaksi, azt mondtam, igen, más jó. Nincs. Hallás, látás, mozgássérült, epilepszia, segítő kutya.
0: Nem, mondtad az összeset igazából. Illetve van még a személy segítő kutyák, aki kimondottan nem olyan tudással bírnak, mint mondjuk egy vakvezető vagy egy mozgássérült segítő, de sokkal okosabbak, mint egy átlag kutya. Azok bizonyos dolgokban mondjuk kinyitják az ajtót, segítik a gazdát, de nem minden esetben, nem úgy, mint egy mondjuk egy mozgássérült segítő kutya, csak bizonyos dolgokban segítik az ember.
1: Na, ezt az egyet kihagytam, de köszönöm, mert ezt nem tudtam. És vannak a terelő kutyák, akik nyájukat terelnek.
0: Jó, az nem segít. Haj, Karina!
1: A végén azért ezt is mondjuk el, ne hagyjuk,
2: hogy megsértődik. Segíti a juhász, hogy egybe legyen a...
1: Hát ne csinálj, megsértődik.
0: Jó van. Már lassan szóval nincsen nyáj.
1: A macskák jól tudnak lopni, settenkedni, vadászni, és a hollók is a különböző madárkák nagyon jól tudnak lopni. Hát nálunk kipakolják a szemetest. Ül a szemetes szélén, és nem értik a közteresek, hogy miért van kupleráj, a játszótéret, kipakolja a szemetet kaja ügyben. Az egész kukát kipakolja.
0: Előfordul, igen, ezt már mesélted, mondjuk nagyon a szarkákról mesélted, nem a hollókról, de mindegy.
1: Meg lopnak, kleptomániások.
0: Amúgy a hollók és a varjak hihetetlen, de képzeljétek el, a varjakról biztosan tudom, hogyha te bántasz egy varjat, pont a múltkor olvastam, akkor abban a környéken, ahol te laksz, élsz, vagy ahol bántottad a varjat, az összes varjú téged utálni fog, ugyanis rögzítik az memóriájukban a te arcképedet, és azt nem csak, hogy rögzítik, továbbadják a társaiknak, és tudják a varjak, hogy ki az, aki rossz, és bántja őket, és ki az, aki nem bántja. Úgyhogy úgy bántsál egy varjat, kedves hallgató, hogy az megjegyzi a képedet, és onnantól ez az összes varjú utálni fog, és hogyha olyan van, meg is támadnak.
1: Hát, tehát egy szkennerő van az agyukba, értem, egy ilyen képfelismerő szkenner, jó, hát?
0: Nagyon jó arcfelismerő képességük van a varjaknak, és szerintem a hollóknak is. Meg
1: amit
0: képzeljétek el, nem fogjátok elhinni, én is megdöbbentem rajta, az első olyan élőlény, aki segédeszköz által keresett élelmet szerintetek,
1: a varjú vagy a holló?
0: Így van, a madarak. A holló és a varjú, azt hiszem, de a varjú az biztosan. Igen. Ők ugyanúgy alakítanak ki fából ilyen kis vésőket is, és azzal a kis csőrükkel, az a plusz segítséggel tudják kiszedni mondjuk a fákból
1: nagyon-nagyon
0: a különféle
1: jelenet.
0: Nagyon okosak, amúgy nem is gondoltam róluk, én ezen megdöbbentem, hogy az emberek mellett például varjuk is használnak ilyen
1: hát
0: dolgokat.
1: Hát szerintem nagyon jó tanulási képességük van, hasonlók, mint a papagájuknak, csak másképp, és eltanulták valahogy, figyelték az embert, és valahogy eltanulták tőlünk.
0: Viszont most műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai lépés délelőttben. Köszönöm szépen, hogy Kanni és Sanyi volt velem, és a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. Holnap ugyanígy délelőtt jövünk hozzátok, illetve ne felejétek, csütörtök így a Lépés Magyar Top 20, 2 óráig várjuk a szavazatokat a lépésradio.hu/magyar top 20 címen. Szavazzatok ti is, sziasztok, jönnek a hírek.
1: Hellók a hírek.
2: Ja.
3: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány. Hollywoodi filmsztár banki adataival élt vissza egy csaló, Budapesten fogták el. Megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lépett hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelték. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek árrés korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva meghosszabbították. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, adta hírül a közmédia. A rendőrök a 13. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bank számláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre, 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárással lépnek fel a tenyésző helyeken. 1700 ember került karanténba francia partoknál, miután a norovírus miatt meghalt egy utas. A tengerjáró hajón további 50 ember mutatja a gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A 90 éves elhunyt nem mutatta a gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A halál okát még nem állapították meg hivatalosan, mivel a halottként teljes jelentésére még várnak. Az Ambition nevű hajó egy 14 éjszakás körutazáson vett részt 1233 többségében angol 100 utassal, de a karantén a több száz fős legénységre is vonatkozik. A hajó pénteken indult Belfastból, szombaton pedig Liverpoolból. Az üzemeltető társaság szerint utóbbi kikötő elhagyásakor kezdett el nőni a fertőzöttek száma. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
11: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
3: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most indul!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.

Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpátaljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Változik a szép kártyák egyenlegének felhasználása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány törne ki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János elmondása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be. Ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az azbeszennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyáján lévő pénze. A levonások mértéke is változik, ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 3%, legalább 100 forint költséget vonhat le. A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen 2024. december 31 előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Történt az átadás, átvétel a külügyminisztériumban. Szüléssel foglalkozó szervezetek hívják egyeztetésre Hegedűs Zsoltot. Antikorrupciós csúcs találkozót tartanak Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Orbán Anita külügyminiszter elfoglalta hivatalát és rögtön állománygyűlést tartott a minisztériumban. Orbán Anita szerint a külügyminisztérium önálló világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz, közölt a miniszter. Személyes egyeztetést kért Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, hogy a szülészeti ellátás fejlesztésébe a nők és anyák szempontjai is beépülhessenek a tervezés legelejétől. A más állapot a szülészetben szervezet tette közzé Facebook oldalán a közleményt, amelyet többek között a Császárvonal, az Emma Egyesület, a Magyar Dúlakör Egyesület és az Ablaka Világra is aláírt. Abban bíznak, hogy az ellátással kapcsolatos párbeszéd többé nem szűkül a kormány, a MOK és a Szülészet és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium közötti diskurzusra. Hegedűs Zsolt úgy reagált, készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket, érintett közösségeket, az egyeztetések ütemezéséről értesíteni fogják őket. Budapesten rendezi meg első regionális antikorrupciós konferenciáját a világ korrupció ellenes intézményei tömörítő nemzetközi szervezet, derült ki az Integritás hatóság közleményéből. A közlemény szerint az esemény középpontjában hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása áll. A háromnapos budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupció ellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szerve képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban. Az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, Szent Ferenc Tagkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont kapcsolattartási lehetőséget, akár rendkívüli látogatási kérelemmel a súlyos állapotú betegek esetében biztosítanak. A kórház hangsúlyozta, a járóbetegellátást, a szakrendelők a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, kézfertőtlenítés végzésével történik. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
7: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kábítószerkereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy csaknem fél évi kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád család vármegyei rendőrfőkapitánysága polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45, a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A Budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venni át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a herbária csipkebogyó hús és a pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. Olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett termékek gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség, tette hozzá. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
10: Hogy a filmnek nem lehet melódiája egy korszenet, ha nem vagyok fiatalon, lenni elvisz a szűnt egy korszenet.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány. Hollywoodi filmsztár banki adataival élt vissza egy csaló, Budapesten fogták el. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lépett hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelték. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek árrés korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva meghosszabbították. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, adta hírül a közmédia. A rendőrök a 13. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bank számláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre, 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait. A szombathelyi aszbeszt szennyezés helyszínére látogatott csütörtökön Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, és azt mondta, hogy jövő hétfőn a kormány elé terjeszti az ügyet, aminek a megoldásán nagy erőkkel dolgoznak. A miniszter Nemény András szombathelyi polgármesterrel közösen annál az utcánál tartott sajtótájékoztatót, ahol a legsúlyosabb volt a szennyezés, és ahol több családi ház is felépült. Gajdos László a szombathelyi látogatáson azt mondta, hogy már több mint 300 helyszínen bukkant fel a szennyezés. A tervek szerint napokon belül elvégzik a további szükséges vizsgálatokat. Azt mondta, 3 megyét biztosan érint a probléma, például Kőszegen és Sopronban is borítottak be felületeket aszbeszttel. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárás lépnek fel a tenyésző helyeken. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákosz Kft. A megbízható domén szolgáltató.
4: www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Letartóztattak egy gyermek pornográfiával gyanúsított férfit, 300 000 adózónak javítania kell adóbevallását. Úgy céli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vazarelli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vazarellivé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.

0: társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
7: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Szerencsétlen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Letartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Ügyszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonosították a 32 éves férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: A következő két órában a Lépéstop 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
2: Csak magyar kedvencekkel.

0: legkedveltebb magyar felvételekkel.
1: Csak magyar kedvencekkel.
0: A következő két órában a Lépéstopp-20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
1: Csak magyar kedvencekkel.

Kellemesen szép estét kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak, elnézést kérek a kis technikai bakiért, a mikrofonnál Robit hajtjátok, és már is itt vagyok veletek, és hoztam azt a 20 dalt, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszáslisták alapján áll össze hétről hétre. Valamint természetesen hozok nektek újdonságokat, régi toplistás slágereket, meg sok-sok érdekességet, úgyhogy érdemes velünk tartani, csapjunk is bele a lecsóba, és nézzük, hogyan alakult a lista hátsó fertája. Jöjjenek a sereghajtók a 18., 19. és 20. helyezettje. Ezen a héten a Hauber és Bonanza közöse a történelem a 16.-ról a 18. helyre csúszott vissza. Két helyet rontva. Előtte meghallgatjuk Király Viktor nélküle című dalát, mely a 17. helyről szintén két helyet rontva lett a 19. És akkor, hogy a sormintát folytassuk, a múlt héten 18. Nándasi Project és a Látszólagos Igazság a 20. helyre lépett vissza, úgyhogy ezzel kezdjük a top 20-at. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 percre.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A 19.

0: tudom.
1: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
2: Ahol már is egy újdonságot üdvözölhetünk, Horváth Tamás Százszor Szép című újdalát ajánlom figyelmetekbe. Nézzük, hogy miről szól is ez a dal. Az elmúlt pár hónap igazi hullámvasút volt. A legmélyebb félelmeimmel néztem farkasszemet, és miközben szembesültem a démonaimmal, egy hegedűjáték zúgott a fülemben éjjel-nappal. Most sikerült kiírnom magamból. Az így született dal címe Százszor Szép, a track a Bridgerton család című sorozat hangulatát idéző videóklipjében az 1800-as években járunk, mikor a szerelem még rangtól függött, és ha két ember nem egy kaszba tartozott, kapcsolatuk megpecsételődött. Na, hát hallgassuk meg az erről szóló Százszor Szép című újdonságot Horváth Tamás előadásában, itt a Lépés Magyar Top 20-ban egy igazi valós jelenkori érzéseken alapján íródott dalt, ahogy Tomi is mondta. Ez a dal jön, aztán pedig érkezik a 18. helyezett. Tartsatok velünk továbbra is, akkor Százszor Szép!

legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A 18.

egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és egy újabb újdonsága, megyünk tovább, a Naked zenekar új dala, a Tombola nyár című felvételt ajánlom figyelmetekbe. A Naked zenekar Tombola nyár című dalát ajánlom figyelmetekbe. Ez egy erdélyi zenekar, és rengeteg erdélyi rádió játsza már ezt a felvételt. Hát akkor hallgassuk meg a Naked zenekar újdonságát, ezt a bizonyos Tombola nyár című dalát. Ezzel megyünk tovább, aztán pedig érkezik hozzátok a 15.-16. éves Tombola nyár című dalát. Ezzel megyünk tovább, aztán pedig

0: Sportból a nyár.
1: 17.
0: Lenne, de valamiért a számítógép nem játsza le, de akkor addig hallgassuk meg a 17. helyről az Imago Mundi formáció felvételét.

0: Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És itt a Lépés Méltóban, Top 20-ban már is jön a 12., 13. és 14. helyezett. Ezen a héten listánkon a 12. lett Szalanusz és Gere Orsolya az Enged Még című dalával, dalukkal a 9. helyről 3 helyet csúsztak vissza a listánkon. 13. lett Dérheni Vihar után című felvételével, ez a dal múlt héten még az előkelő, mindjárt mondom, 10. helyen szerepelt, és szintén 3 helyet csúszott vissza, míg a 14. helyről érkezik hozzánk a 4-es Street és az Ilyen az az élet, ez a dal múlt héten is a 13. volt, tehát a fiúk csak egy helyet rontottak a múlt héthez képest. Ezen felvételekkel megyünk már is tovább, itt a Lépés Méltó Top 20-ban, illetve egy régi toplistás slágert is hozok.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A 12.

0: Egy lépéssel közelebb hozzá Lépés Rádió, és megyünk is tovább az első óra első helyzetjével, valamint még egy régi toplistás lágerrel a Belefér. Ezen a héten a 11. helyen nem más előadó zárt, mint a New Level Empire és a Valami Legyen című felvételükkel. Ez a dal lett ezen a héten a 11. A múlt héten egyébként ez a dal a 7. volt, és 4 helyet rontott listánkon. Úgyhogy ezzel a dallal zárjuk ezt az órát, aztán pedig a következő órába hozom a legjobb 10 magyar dalt. Természetesen lesznek régi toplistás lágerek ott is, meg újdonságajánló rovatot is hozok. Tartsatok velünk, jó szórakozást!
1: A 11.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Letartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Úgy céli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
11: Ahol a második órában már is jön a legjobb 10 első körben a 8., 9. és 10. helyezett ezen a héten listánkon a 8. lett a TNT, ugye itt alszol című újdonsága, mely a múlt héten a 20. helyen debütált és 12 helyet javítva lett a 8. 9. helyre csúszott vissza Diaz és Menta közöse a Méreg, mely múlt héten még a legjobb 4. helyén szerepelt és 5 helyet rontott listánkon, így lett 9. míg Ránc Gergő és Orsovai Reni duettje a Mind a tiéd lehet a 12. helyről 2 helyet javítva lettek a 10. Ezzel indítjuk az órát. Jó szórakozást!

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, ez itt továbbra is a Lépés Magyar Top 20 a Lépés Rádióban, és mielőtt mennénk tovább, előtte egy újabb újdonságot hoztam nektek, méghozzá Jude Law új felvételét fogom most bemutatni itt a Lépés Rádióban. Méghozzá Jude Law új dala, már is mondom, Jude Law meghozta az ország legjobb autós klipjét egyenesen Japánból. Jude Law új dallal indítja el következő korszakát. Megérkezett a Vroom, a hamarosan megjelenő Civi című album első szingölje. A dal könnyű, nyári, fülbemászó, tökéletes egy autókázós estéhez. Érkezett hozzá videóklip is, ami nem stúdióban vagy green screen előtt készült. Jude Law és a stábja japánik utaztak a forgatáshoz. Az eredmény egy látványos, filmes autós klip lett, tele ikonikus sportkocsikkal, éjszakai város és így képekkel 3 percben. Jude Law az elmúlt években hazai könnyű zene egyik meghatározóbb alakjává vált. Több mint 150 milliós Spotify streamnél jár, 2026 elején pedig teltházas koncertet adott az MVM Dome-ban. Miközben lemezein és koncertjein az érzelmileg súlyosabb, intimebb témák kerültek előtérbe, a Vroom ezúttal egy tudatosan lazább projekt lett. Szerettem volna csinálni egy igazi autókázós zenét, meg egy igazi autós klipet, mondta a dalról Jude Law. Bár az autós klipet műfaja nem új a hazai zenében, ez méretében és vizuális világában is kiemelkedik az itthoni megjelenések közül. A videó klipet Rádli Bence készítette. A dalt pedig most meghallgatjuk. Egyébként a dalt Saulával, azaz Kostyák Domonkossal és Somogyvári Dániel producerekkel közösen született. Ez az első anyag a civil albumról, ami halálos iramban nyitja Jude Law legújabb éráját. Na, akkor érkezzen a Vroom című felvétel Jude Law előadásában, aztán pedig itt lesz az 5., 6. és 7. helyzet. Listánkon ezen a héten az 5. lett Gudics Máté Ez a vihar című felvételével. Ez a dal múlt héten egyébként listánkon az 6. helyen szerepelt és egy helyet javított. Aztán 6. helyről meghallgatjuk listánkon a Nagy Bogi és Des közösét, a Jól leszek újra című dalt. A 3. helyről csúszott vissza 3 helyet, csúsztak vissza a Des és Nagy Bogi, míg a 7. lett a múlt héten listánkon 19. helyen debütáló Csirnom Distance és Szőcs Reni Szembecsukva című felvétele, de mindenek előtt jöjjön Jude Law, és ez már itt a Lépés Magyar Top 20-ban a Brum.
1: Szembecsukva álmodom, hogy bár...
0: Illetve úgy látszik, hogy nem az akar elindulni, ez ma, úgy látszik, ez a nap nem az enyém. Érkezik a 7. helyről előbb a Chin Rom Distance és Szőcsren is a Szembecsukva, utána pedig Jude Law.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Mondjuk az idő, már is elérkeztünk a legjobb négyeshez, Desperado és a Mindörökké Tart című dalt hallhattuk az elmúlt percekben. Ilyenkor már nem árulom el, hogy melyik dal hanyadik lesz, csak hogy ki az a négy előadó, aki bekerült a legjobb négybe. Múlt héten első volt, és ezen héten is a legjobb négy valamelyik helyen zárt Dr. Béres, Verép Tomi és az Ugye nem bántad meg. Ahogy múlt héten második volt, Kökény Attila, Rokoncai Viktor és Morics Peti, és a Tutte Bello most is a legjobb négy valamelyik helyén szerepel. Ahogy a Follow the Flow és a Beszívom is bekerült a legjobb négybe, múlt héten ők a nyolcadikak voltak, míg a legjobb négyben van Nox Vihar című dala, ez a felvétel múlt héten listánkon egyébként egészen pontosan az ötödik volt, most pedig a legjobb négy valamelyik helyén szerepel, tehát hogy melyik a dal hanyadik lesz, az hamarosan kiderül itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban, és még hozok egy régi toplistás lágert, és ne felejtjétek, a műsort követően szavazhatok kedvenc előadótokra jövő csütörtök délutáni lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy a lépésradio.hu Lépés Magyar Top 20 menüpontját, ha tessék majd szavazni 8 után, amint kikerül a friss lista, de most hallgassuk meg együtt, hogy ki nyeri meg az eheti listát, ki lesz az ezüst és bronzérmes, és ki marad le a dobogóról, másodperceken belül kiderül.
1: A negyedik.

0: a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Nox és a vihar lett a második, ahogy a harmadik helyen zárt listánkon közben elcsuklik hangom. Szóval a harmadik helyezett lett listánkon ezen a héten nem más, mint igen, a Follow the Flow és a Beszívom, a nyolcadik helyről lett harmadik, az ötödikből második, ugye Nox az ötödik volt és második lett, míg Kökény Attila és Rakoncai Viktor és Marics Peti és a Tutti Bello a másodikról a negyedik helyre csúszott vissza, így kiderült, hogy a number one nem más, mint az múlt héten is első Dr. Béres, Verib Tomi és az Ugye nem bántad meg Jimmy másképp című feldolgozás, ugye Zambó Jimmy Ugye nem bántad meg című dalának 2026-os feldolgozása. Ezzel zárom a Lépés Magyar Top 20-at, aztán velem holnap délelőtt találkozhatok a Lépés délelőttbe, addig se kapcsoljatok sehová, is jobb nagyobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket, illetve ne felejtjétek, hamarosan kint lesz a friss lista honlapunkon lépésradio.hu és a Lépés Magyar Top 20 menüpont által, vagy a lépésradio.hu/magyar-top-20 címet, ha beírjátok a böngészőtökbe, szavazhatok kedvencetekre, szavazzatok minden többet jövő csütörtök délutánig, hogy minél jobban segítsétek kedvenceteket listánkon az előrejutásban, és ezzel segítsétek a mi munkánkat is. Szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és kívánok mindenkinek további szép estét és jó rádióhallgatást. Robit és a Lépés Magyar Topuszot hallottátok. Sziasztok!

a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Köszi!
2: Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Letartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vazarelli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vazarellivé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mér.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Welcome to Saint-Tropez.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Párportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejeg, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk ebbe a szállodába, tök jó. Várj, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyi-mutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: D. Nagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafél, mondjuk oroszlán, a családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgok. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van, tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem vagy, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Én a feleségemnek, amit gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem,
1: megkapja,
2: az akkor... Nem, azt nem.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós... a végeredményhez eljuss rá.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom. Félítem, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
2: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
2: Hát akkor vagy az, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.

0: Szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon igen, jó lenne.
0: El tudom mondani. Képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
0: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: Te mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott? Mindig jó.
2: Igen,
1: az.
2: De nem lenne elégedett.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húlt?
2: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
0: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az őbe lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
4: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kistermetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hazatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
2: igen,
3: éppen
2: igen,
3: is az
2: az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrudka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik azt, a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán meg a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy őrájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is. Akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelni. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy mindenkivel, a feleséged?
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az ilyen beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is. Távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyen behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye a fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyom magunk után itt a világban.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lépés Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Kábítószerkereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy csaknem fél évi kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitánysága polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45, a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venni át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. Olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett

0: termékek gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség, tette hozzá. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok! Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.